0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Just letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town to see

of time. They have been to the place where the Moo Moo Man.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new.

0: West Coast for life.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Rekordmagasan az áramfogyasztás. A büdzsé állapotáról beszélt a kormányfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A népegészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 Celsius fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Megérzi a hőséget a MÁV, több motorvonat túlmelegedett, emiatt kimaradtak egyes elővárosi vonatok. Ez ma is előfordulhat, a cégcsoport szerint ezért kimaradó járatokra vagy rövidebb szerelvényekre kell számítani. Azt írták, a modern vasúti járműveknek is kihívás az extrém meleg. Megdőlt a tavaly nyári áramfogyasztási rekord itthon. Pénteken a rendszer terhelés elérte a 6788 megawattot. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. júliusában regisztrálták, akkor 7000 feletti megawatt volt a mennyiség. A vártnál rosszabb állapotban van a büdzsé, erről a miniszterelnök beszélt a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, az előző kormány nem a valós költségvetési hiányszámokat közölte, és olyan uniós forrásokkal is számolt, amelyekről tudta, hogy nem érkeznek meg. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ma sem érkezik. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 40-42 fok köré forrósodik fel a levegő. Nagyon erős az UVB sugárzás, ami azt jelenti, hogy a normál bőrtípusú emberek már 15-20 perc alatt leéghetnek a napon. Holnap egy hidegfront hatására napközben egyre több felé érkezik eső. Az ország nagy részén nem szűnik meg a hőség. 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A segítségünket kéri a Bogáncs állatmenhely. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Sok dolguk volt a hétvégén a tűzoltóknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Műanyag gyerekhomokozókat gyűjt a zalaegerszegi Bogáncs állatmenhely. A közösségi oldalukon hívták fel a figyelmünket arra, hogy a hőségben a kutyáknak is nagyon melegük van. Ezért a homokozókat medencékké alakítják a számukra, így abban tudnak egy kicsit hűsölni az állatok. Ezért arra kértek minket, hogyha van a padláson, a pincében vagy a kert végében egy kihasználatlan gyerekhomokozó, akkor azt ajánljuk fel a menhely lakóinak. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
2: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Volt dolguk a hétvégén a Zala vármegyei tűzoltóknak. Zalaszentgróton munka közben kigyulladt egy kombájn, a lángok pedig a gabonatáblára is átterjedtek. A helyszínre a helyi önkormányzati, a zalaegerszegi, a keszthelyi és a sárvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik végül 7 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a mintegy 10 hektárt érintő lángokat. Balatonberénynél leszakadt egy felső vezeték a Balaton utca közelében, ezért a keszthelyi tűzoltók segítettek az utasoknak elhagyni a szerelvényt, és szintén ők avatkoztak be a Balatonberény és Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszon, ahol egy fa dőlt a felső vezetékre. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Nagykanizsán egy platánsori társasházba a szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk, Zalaegerszegen pedig egy víztározóba esett őzet mentettek ki az Alsó-Erdei úton. Minden rekord megdőlt a hétvégén a Lazala 24 órás tókerülő jótékonysági futáson. Az eseményen 177-en vettek részt, akik összesen 801-szer kerülték meg a Gébárdi tavat, írja az AOL. Alapnak Mézes Tibor Sólyom, a rendezvény szervezője azt mondta, hogy az volt a cél, hogy a 24 órán át tartó rendezvényen mindig legyen futó vagy sétáló ember a 3570 méter hosszú pályán. Az önkormányzat az Egészséges Zalaegerszegért program keretében segítette a szervezőket, a sportolók pedig adományokkal támogatták az akció kedvezményezettjét, a Mancs Mentor Állatbarát Egyesületet. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
2: Áramszünet lesz Zalavármegye több településén. Az EON tervezett karbantartási munkákat végez, ezért órákig nem lesz áram egyes háztartásokban, írja az Egerszegi Hírek. A tájékoztatás szerint az érintett területek Gősfán, a Dózsa-György és Temető utca, valamint a Hegyi út. Sárhidán, az Ady Endre, a Béke, a Dózsa-György és Rákóczi utcában dolgoznak a szakemberek. Ezen kívül a Kerkateskándon élők számíthatnak áramszünetre, de nem lesz áram Vonyarcvashegyen sem, egyebek mellett a Bersenyi Dániel, a Dankó Pista, a Gábor Áron és a Virág Benedek utcában sem. Vonyarcvashegyen még csütörtökön is folytatódnak a munkák, pénteken pedig Zalaszentmihályon is szünetel majd a szolgáltatás. Testvérvárosi szerződést írt alá nyárát Szereda és Zalaegerszeg vezetése a Maros megyei város hétvégi dísztanács ülésén. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A két város kapcsolata még 2007-ben kezdődött, amikor a Botfai LSC labdarúgói nyárát szerdán játszottak mérkőzést. A látogatások ezután rendszeressé váltak. A testvérvárosi szerződést korábban Zalaegerszegen, a Vadpörkölt és Borfesztivál keretében már aláírták a polgármesterek, de a szabályok és protokoll szerint a dokumentumot a másik településen is el kellett látni kézjegyükkel. Ez történt meg Nyárádszeredán. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződés vagy a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
2: Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható több zalai településen. A Zalavíz ZRT tároló tisztítást végez a héten, ezért ma a Baki, valamint a Pákai közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak erre. Szerdán Lentikápolnán és Csömödéren dolgoznak majd a szakemberek, csütörtökön pedig a Rédicsi közös önkormányzathoz tartozó területeken lesz vízhiány és nyomáscsökkenés. Ez derül ki a Zalavíz ZRT közösségi oldaláról. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
6: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
2: Különös baleset történt Zalaegerszegen. A Balatoni úti felüljárón egy közlekedő teherautó utasa menet közben egyszerűen kiesett a járműből. Ezt írják a közösségi oldalukon az alavármegyei rendőrök. A posztjuk szerint a kis teherautóban az anyós ülésen utazó utas az ablakot akarta felhúzni, ehelyett az ajtónyitót húzta meg, ezért esett ki a járműből. A 35 éves nő, akinek biztonsági öve nem volt bekapcsolva, az esés során az útpatkába ütötte a fejét, emiatt súlyos sérülésekkel vitték őt kórházba a mentők. Megújul a Bacónak hegyre vezető külterületi út Nagyrécsén. Sikeresen pályázott rá az önkormányzat, így 98 millió forintos támogatást nyertek az út korszerűsítésére, írja a Zalakocka. Az út fejlesztése bármikor elkezdődhet, és 2029. februárjáig be kell fejeződnie. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Több órás napsütés várható, az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép jó reggelt kívánok az év 181. napján, június utolsó napja egyben, a mai KED 30-a. Isten éltesse a pálokat és sok boldogságot a szülinaposoknak. 6 óra múlt 11 perccel, azaz 4 perc múlva 7:15. Aki már elindult, annak jó utat kívánok. A többieknek jó készülődést. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620-5555-155. Max M. Levente vagyok, és indítom ezt el American Boy című dalát.
1: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján, 30-a van kedd, az aszteroida világnap. A világnap célja felhívni a figyelmet arra a veszélyre, melyet az aszteroida becsapódás jelenthet Földünkre és annak élővilágára, valamint hogy rávilágítson arra a tényre, hogy mennyire fontos azok figyelemmel kísérése, feltérképezése és nyomon követése az esetleges katasztrófa elkerülése érdekében. Az ünnep dátumául június 30-át jelölték meg, méghozzá azért ezt a napot, mert ezzel emlékezünk az 1908-as Tunguzi eseménye, amikor egy 40 méter átmérőjű aszteroida belépett a légkörbe Szibéria felett, és felrobbant egy távoli és lakatlan térségben. A becsapódás utólagos becslések szerint egy 3-5 megatonnás bombáival volt egyenértékű, ami 300-szor erősebb, mint az az atombomba, amit Hiroshimára dobtak. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, hogyha ez egy nagyobb városra zuhan. De szerencsére nem így történt. On a Night Like This, Kylie Minogue dalával megy tovább a kedreggel.
1: Best

0: FM a legjobb zenék. Kitartást kívánok az újabb kánikulai naphoz. Igen, ma is súroljuk a 40 fokot. Holnap jön a hidegfront, csütörtökre már remélhetőleg mindenhol felfrissül az idő. Túlélő mód kimaxolva, a hírek után a Destiny's Child-dal jön a Survivor mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Testvérvárossá vált Nyárád, Szereda és Zalaegerszeg. Az edzőtermeket ellenőrzik. Víztárolókat tisztít a héten az alavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 30-a van. Kett. Testvérvárosi szerződést írt alá Nyárád, Szereda és Zalaegerszeg vezetése a Maros megyei város hétvégi dísztanácsülésén. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A két város kapcsolata még 2007-ben kezdődött, amikor a botfai LSC labdarúgói Nyárád Szeredán játszottak mérkőzést. A látogatások ezután rendszeressé váltak, 2017-ben pedig baráti együttműködési nyilatkozatot tett közzé Zalaegerszeg és Nyárád Szereda. A testvérvárosi szerződést korábban Zalaegerszegen a Vadpörkölt és Borfesztivál keretében már aláírták a polgármesterek, de a szabályok és protokoll szerint a dokumentumot a másik településen is el kellett látni kézjegyükkel. Ez történt meg Nyárád Szeredán. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, hogy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
1: Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható több zalai településen. A Zalavíz ZRT tároló tisztítást végez a héten, ezért ma a Baki, valamint a Pákai közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak erre. Szerdán Lentikápolnán és Csömödéren dolgoznak majd a szakemberek, csütörtökön pedig a Rédicsi közös önkormányzathoz tartozó területeken lesz vízhiány és nyomáscsökkenés. Ez derül ki a Zalavíz ZRT közösségi oldaláról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő

0: következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre még nincs változás, ma is marad a forróság. 35-42 fok között alakul a hőmérséklet. Északkeleten több felhő lehet az égen, ott szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de az igazi felfrissülést hozó hidegfront majd csak holnap délután jön. Holnap még 35 fok körül, csütörtökön már csak 30 fok lesz a maximum. Milyen hűvösnek tűnik ugye a 40 fok után kimondani 30 fok, ú, de jó. Csak 30 fok. A csütörtök tehát valóban gyönyörű nap lesz. It's a beautiful day. Michael Bublé folytatja a Besten. Jó reggelt! Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Iszonyatos sebességgel emelkednek a hőmérők higanyszálai, már is átlépik a 30 fokot ma is. Hogy meddig tart a forróság és mikor jön az enyhülés, megtudhatjuk a hírekből. Hét után pedig hozom Stinget. És jön a huligánzis. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tókerülő jótékonysági futás zajlott a hétvégén. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. Nem lesz áram a héten több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Minden rekord megdőlt a hétvégén a Lazala 24 órás tókerülő jótékonysági futáson. Az eseményen 177-en vettek részt, akik összesen 801-szer kerülték meg a Gébárdi tavat, írja az AOL. Alapnak Mézes Tibor Sólyom, a rendezvény szervezője azt mondta, hogy az volt a cél, hogy a 24 órán át tartó rendezvényen mindig legyen futó vagy sétáló ember a 3570 méter hosszú pályán. Ezt pedig még a hőség ellenére is sikerült teljesíteni. Az önkormányzat az Egészséges Zalaegerszegért program keretében segítette a szervezőket, a sportolók pedig adományokkal támogatták az akció kedvezményezettjét, a Mancs Mentor Állatbarát Egyesületet. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Áramszünet lesz Zala vármegye több településén. Az EON tervezett karbantartási munkákat végez, ezért órákig nem lesz áram egyes háztartásokban, írja az Egerszegi Hírek. A tájékoztatás szerint az érintett területek Gősfán, a Dózsa-György és Temető utca, valamint a Hegyi út. Sárhidán, az Ady Endre, a Béke, a Dózsa-György és Rákóczi utcában dolgoznak a szakemberek. Ezen kívül a Kerkateskándon élők számíthatnak áramszünetre, de nem lesz áram Bonyarc-Vashegyen sem, egyebek mellett a Bersenyi Dániel, a Dankó Pista, a Gáboráron és a Virágbenedek utcában sem. Bonyarc-Vashegyen még csütörtökön is folytatódnak a munkák, pénteken pedig Zala-Szentmihályon is szünetel majd a szolgáltatás. Igazi kánikula idő vár ránk. A jelenlegi modellek alapján a hőség a következő napokban is velünk maradhat. A nappali hőmérséklet több alkalommal is 35 fok fölé emelkedhet, miközben az éjszakák is egyre melegebbé válnak. Igaz ugyan, hogy a szabadtéri programokhoz kedvező idő ígérkezik, ugyanakkor a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! A Gorillázzal elsőként, de ebben a fél órában érkezik az Apró Medúza, és Topaz is a New Millennium-mal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne valahol, 0620 55 55 155. Sok boldogságot a névnapos páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. E egyenlő M szer C négyzet. Ugye mindenkinek ismerős ez a relativitás elmélet, mely Albert Einstein nevéhez fűződik, és 121 éve pont a mai napon publikálta. A fizika óra után irány a vízpart, Afromedúza, Pasilda, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

It's time for change. For change.

0: Best FM, a legjobb zenék. Tiltott szavak következnek a hírek után. Relight my fire. Lobbantsd be a tüzemet, valahogy így fordítanám én most. Országos tűzgyűjtási tilalom van, úgyhogy senkinek eszébe se jusson tüzet rakni. Ma is szoknunk kell a 40 fok hangzását. Egy újabb forró nap előtt állunk, részletek a hírekben. Aztán szólnak újból a legjobb zenék itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A segítségünket kéri a Bogáncs állatmenhely. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Sok dolguk volt a hétvégén a tűzoltóknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Műanyag gyerekhomokozókat gyűjt a zalaegerszegi Bogáncs állatmenhely. A közösségi oldalukon hívták fel a figyelmünket arra, hogy a hőségben a kutyáknak is nagyon melegük van. Ezért a homokozókat medencékké alakítják a számukra, így abban tudnak egy kicsit hűsölni az állatok. Ezért arra kértek minket, hogyha van a padláson, a pincében vagy a kert végében egy kihasználatlan gyerekhomokozó, akkor a

0: terhességkiménysebbőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéménysebbői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Volt dolguk a hétvégén a Zala vármegyei tűzoltóknak. Zalaszentgróton munka közben kigyulladt egy kombájn, a lángok pedig a gabonatáblára is átterjedtek. A helyszínre a helyi önkormányzati, a zalaegerszegi, a keszthelyi és a sárvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik végül 7 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg, amint egy 10 hektárt érintő lángokat. Balatonberénynél leszakadt egy felső vezeték a Balaton utca közelében, ezért a keszthelyi tűzoltók segítettek az utasoknak elhagyni a szerelvényt, és szintén ők avatkoztak be a Balatonberény és Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszon, ahol egy fa dőlt a felső vezetékre. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Nagykanizsán egy platánsori társasházba a szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk, Zalaegerszegen pedig egy víztározóba esett őzet mentettek ki az Alsó-Erdei úton. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Több órás napsütés várható, az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június utolsó napján, 30-a kedd van, sok boldogságot kívánok a páloknak. 121 éve a mai napon Albert Einstein publikálta relativitás elméletét. Ma 67 éve a Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó Család című családregény sorozat sugárzását.
1: Búsú János, ez az életrendje.
0: 51 éve ezen a napon született Ralf Schumacher német autóversenyző, Forma 1-es pilóta. 1966. június 30-án megszületett Mike Tyson, amerikai ökölvívó, minden idők egyik leghíresebb és leghírhedtebb boxolója. És 1983-ban a mai napon született Sheryl Cole, angol popénekesnő, tévészemélyiség, a Girls Aloud lánccsapat egykori tagja is. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. Szerencsére nincs dugó baleset, ha csak szerintem, akkor meg lehet írni 0620-55-55-155. Idefele jövet éreztem egy kis szellőt, ami már is komfortosabbá tette a hajnali kánikulát. Ma még 40 fok, holnap már jobb lesz a helyzet, csak 35 fok körül, aztán az igazi majd csütörtök lesz, amikor a 30 fokig hűl vissza a maximum. Holnap jön a hidegfront, részletek a hírekben, mindjárt 8 óra. Jó reggelt! A következő órában itt lesz Ed Sheeran. És a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Testvérvárossá vált nyárát Szereda és Zalaegerszeg. Az edzőtermeket ellenőrzik. Víztárolókat tisztít a héten az alavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 30-a van. Kett. Testvérvárosi szerződést írt alá nyárát Szereda és Zalaegerszeg vezetése a Maros megyei város hétvégi dísztanácsülésén. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A két város kapcsolata még 2007-ben kezdődött, amikor a botfai LSC labdarúgói nyárát Szeredán játszottak mérkőzést. A látogatások ezután rendszeressé váltak, 2017-ben pedig baráti együttműködési nyilatkozatot tett közzé Zalaegerszeg és nyárát Szereda. A testvérvárosi szerződést korábban Zalaegerszegen a Vadpörkölt és Borfesztivál keretében már aláírták a polgármesterek, de a szabályok és protokoll szerint a dokumentumot a másik településen is el kellett látni kézjegyükkel. Ez történt meg nyárát Szeredán. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
1: Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható több zalai településen. A Zalavíz ZRT tároló tisztítást végez a héten, ezért ma a Baki, valamint a Pákai közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak erre. Szerdán Lentikápolnán és Csömödéren dolgoznak majd a szakemberek, csütörtökön pedig a Rédicsi közös önkormányzathoz tartozó területeken lesz vízhiány és nyomáscsökkenés. Ez derül ki a Zalavíz ZRT közösségi oldaláról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok, június utolsó napján kedd van, sok boldogságot kívánok a névnapos páloknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Egy laza szamba Sergio Mendezzel és a Black Eyed Peas-szel, aztán jön nem sokára a Simply Red, és a Bomb Funk MC-zzel is nosztalgiázunk. Majd hívható SMS Viber 20 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Egy friss közlekedési hír, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 3-as főúton a Hort és Gyöngyös közötti szakaszon a 73-as kilométernél, a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Jó utat kívánok, óvatosan! Ma meg még holnap is kánikula lesz, csütörtökre felfrissül a levegő, és hát a hőségben nehezebb a koncentráció is. Ha útra kelünk, biztosan legyen elég üzemanyag az autóban, víz, tartalékvíz és még több víz, és valamiféle frissítő, mondjuk nedves tördőkendő. Most pedig jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Ed Sheeran dala, a Shivers a Best 10.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Mindenki arról beszél, hogy Britney Spears fiai először léptek kifutóra a párizsi divat héten, és hogy piszkosul jól néznek ki a kolléganőim szerint is. És tényleg mindenki erről beszél. Beütöttem Britney Spears nevét, és hogy friss hírek a neten, és csak a fiairól és a divat hétről szóló hírek jöttek szembe. Úgyhogy anyának is esélyt adunk a hírek után. Jön a Crazy, de mindenek előtt a friss infók rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Tókerülő jótékonysági futás zajlott a hétvégén. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. Nem lesz áram a héten több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Minden rekord megdőlt a hétvégén a Lazala 24 órás tókerülő jótékonysági futáson. Az eseményen 177-en vettek részt, akik összesen 801-szer kerülték meg a Gébárdi tavat, írja az AOL. Alapnak Mézes Tibor Sólyom, a rendezvény szervezője azt mondta, hogy az volt a cél, hogy a 24 órán át tartó rendezvényen mindig legyen futó vagy sétáló ember a 3570 méter hosszú pályán. Ezt pedig még a hőség ellenére is sikerült teljesíteni. Az önkormányzat az Egészséges Zalaegerszegért program keretében segítette a szervezőket, a sportolók pedig adományokkal támogatták az akció kedvezményezettjét, a Mancs Mentor Állatbarát Egyesületet. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Áramszünet lesz Zala vármegye több településén. Az EON tervezett karbantartási munkákat végez, ezért órákig nem lesz áram egyes háztartásokban, írja az Egerszegi Hírek. A tájékoztatás szerint az érintett területek Gősfán, a Dózsa-György és Temető utca, valamint a Hegyi út. Sárhidán, az Ady Endre, a Béke, a Dózsa-György és Rákóczi utcában dolgoznak a szakemberek. Ezen kívül a Kerkateskándon élők számíthatnak áramszünetre, de nem lesz áram Vonyarc-Vashegyen sem, egyebek mellett a Bersenyi Dániel, a Dankó Pista, a Gábor Áron és a Virágvenedek utcában sem. Vonyarc-Vashegyen még csütörtökön is folytatódnak a munkák, pénteken pedig Zala-Szentmihályon is szünetel majd a szolgáltatás. Igazi kánikulai idő vár ránk. A jelenlegi modellek alapján a hőség a következő napokban is velünk maradhat. A nappali hőmérséklet több alkalommal is 35 fok fölé emelkedhet,

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június utolsó napján kánikulával búcsúzik az első nyári hónap, és ugyanezzel indul a július is holnap. A mait meg a holnapit kell még kibírnunk, már holnap is enyhül a hőség, a forróság, aztán csütörtökre mindenhol felfrissül majd a holnapi hidegfront után a levegő. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a kedreggel is. Brandy and Monica és a The Boy's Mine a folytatás.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ATB-vel a szerelem mezejére kirándulunk. És utazunk majd a Unique-kal is, szól az úton. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást az újabb kánikulai naphoz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A segítségünket kéri a Bogáncs állatmenhely. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Sok dolguk volt a hétvégén a tűzoltóknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Műanyag gyerekhomokozókat gyűjt az alaegerszegi Bogáncs állatmenhely. A közösségi oldalukon hívták fel a figyelmünket arra, hogy a hőségben a kutyáknak is nagyon melegük van. Ezért a homokozókat medencékké alakítják a számukra, így abban tudnak egy kicsit hűsölni az állatok. Ezért arra kértek minket, hogyha van a padláson, a pincében vagy a kert végében egy kihasználatlan gyerekhomokozó, akkor azt ajánljuk fel a menhely lakóinak. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Volt dolguk a hétvégén a Zala vármegyei tűzoltóknak. Zalaszentgróton munka közben kigyulladt egy kombájn, a lángok pedig a gabonatáblára is átterjedtek. A helyszínre a helyi önkormányzati, az alaegerszegi, a keszthelyi és a sárvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik végül 7 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg, amint egy 10 hektárt érintő lángokat. Balatonberénynél leszakadt egy felső vezeték a Balaton utca közelében, ezért a keszthelyi tűzoltók segítettek az utasoknak elhagyni a szerelvényt, és szintén ők avatkoztak be a Balatonberény és Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszon, ahol egy fa dőlt a felső vezetékre. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. Nagykanizsán egy platánsori társasházba a szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk, Zalaegerszegen pedig egy víztározóba esett őzet mentettek ki az Alsó-Erdei úton. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Több órás napsütés várható, az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
3: És egy friss közlekedési hír az M5-ösről, ahol Röszke felé Ócsán áll, egy korábbi baleset miatt a 27-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a külső sávot lezárták, a torlódás kb. 3 kilométer jó utat. A dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Vasúton folytatjuk, jön a San Francisco-i Train, és a Hey Soul Sister, Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls-t hallottuk, csinosak, tehetségesek, és hát nagyon népszerűek voltak a csajbanda tagjai a 90-es évek végén. Nem véletlen, hogy minden pasi arra vágyott, hogy megismerkedhessen egy Spice Girls lányjal. Mel C most elárulta, hogy ki volt közülük a férfiak kedvence. Egyértelműen Mel B, mondta Sporty Spice. Azt mondanám, hogy ő rendelkezett a legjobb sikerarányjal. Ő mindig is nagyon népszerű volt. Értett is hozzá, menő lány volt, ő látta el mindig randi tanácsokkal is a többieket. Anglia után Amerika, jön a No Doubt és a Hey Baby a Besten.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Szigetvár közelében a 67-es főúton két autó ütközött, félpályás forgalomkorlátozás mellett tudnak közlekedni a 3-as kilométernél haladók. Lassú az M1-es Budapest felé, Herceghalom és Biatorbágy között, főleg a külső sáv a telelésben, és a hőségriadom miatt ma is figyeljünk arra, hogy hosszabb útra elegendő üzemanyaggal induljunk, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törölköző, arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Jó utat a Flower Power-rel, You Won't Forget About Me a Bestem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Holnap jön a hidegfront végre, de holnap még egy csomó helyen nem szűnik meg a kánikula, majd csak csütörtökre. Holnap záporra, zivatarra, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel. Ma viszont még marad a hőség, 40 fok körüli lesz a forróság, de már látszik a fény az alagút végén.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megy.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 10 óra, jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán a következő órában egy jó kívánsággal a Bon Jovi. Legyen szép napot, have a nice day! Én is ezt kívánom mindenkinek, aki unja már a kánikulát, kitartást. Már látszik a vége, holnap jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő mindenhol. Részletek a hírekben, a következő órában pedig az FM-mel is nosztalgiázunk majd. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Testvérvárossá vált Nyárád, Szereda és Zalaegerszeg. Az edzőtermeket ellenőrzik. Víztárolókat tisztít a héten az alavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 30-a van. Kett. Testvérvárosi szerződést írt alá Nyárád, Szereda és Zalaegerszeg vezetése a Maros megyei város hétvégi dísztanácsülésén. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A két város kapcsolata még 2007-ben kezdődött, amikor a botfai LSC labdarúgói Nyárád Szeredán játszottak mérkőzést. A látogatások ezután rendszeressé váltak, 2017-ben pedig baráti együttműködési nyilatkozatot tett közzé Zalaegerszeg és Nyárád Szereda. A testvérvárosi szerződést korábban Zalaegerszegen a Vadpörkölt és Borfesztivál keretében már aláírták a polgármesterek, de a szabályok és protokoll szerint a dokumentumot a másik településen is el kellett látni kézjegyükkel. Ez történt meg Nyárád Szeredán. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermeknek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, hogy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
1: Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható több zalai településen. A Zalavíz ZRT tároló tisztítást végez a héten, ezért ma a Baki, valamint a Pákai közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak erre. Szerdán Lenti Kápolnán és Csömödéren dolgoznak majd a szakemberek, csütörtökön pedig a Rédicsi közös önkormányzathoz tartozó területeken lesz vízhiány és nyomáscsökkenés. Ez derül ki a Zalavíz ZRT közösségi oldaláról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kész van már, kész van már, kész van már. Nem, de készül. A Universal Pictures és a DreamWorks bejelentette, hogy önálló animációs filmet készít a Shrek közkedvelt Samár figurájáról, amely a Donkey, vagyis a Samár címet kapja, és a tervek szerint 2028. júniusában kerül majd a mozikba, a szinkronhang pedig most is Eddie Murphy lesz. Ennek örömére szóljon a Counting Crows dala Accidentally in Love. 5 perccel múlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. 1995-öt írtunk, amikor Shaggy a most érkező dalával berobbant a köztudatba. A Bombastic meghódította a világ slágerlistáit, szinte mindenhol number one lett, az amerikai Billboard Hot 100-on pedig a harmadik helyig menetelt. A dalnak óriási lökést adott egy farmer reklám és egy gyurma figura, a vizuál azonnal beégett az MTV generáció agyába.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, aszfaltoznak az M7-esen Letenye felé, a 170-es és a 171-es kilométer között, a belső sávba kell emiatt sorolni ott. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a Szent István Tisza hídon a javítási munkát és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Holnap utánra visszatér az időjárás a normál nyári kerékvágásba, ma és holnap viszont még melegünk lesz, részletek a hírekben, és visszatérünk az alapokhoz is, méghozzá Shapeshifters-el a következő órában. Jön a Back to Basics, és jönnek az álmok futók is Dr. Béressel, Náksival és Lotfi Begivel. De mindenek előtt a legfrissebb hírek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen kritikus a vízellátás az országban. Megdőlhetett a napi középhőmérsékleti rekord. Tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A Pest vármegyei Szadán meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Több tízezer autósra vár rendszámcsere a következő hónapokban. A plug-in hibrid autók tulajdonosainak kell zöldről fehérre cserélni a rendszámokat. A határidő november 30-a. A számcserét a kormányablakokban lehet intézni, érdemes nem az utolsó pillanatban bemenni, mert a határidő jogvesztő. Aki későn terjeszti be az igényt és nem számol a rendszám gyártási idejével, annak járműve december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A jövőben a zöld rendszám a tisztán elektromos modellekhez kapcsolódhat majd. Eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az ökumenikus segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Új napi középhőmérsékleti rekord születhetett tegnap. Az előzetes adatok alapján Budapest lágymányos állomáson 33,4 fok volt a napi középhőmérséklet, ami új országos csúcs lehet, ha véglegesítik. A korábbi rekord 2007-ben Dunaújvárosban született, mindössze 0,1-del volt alacsonyabb a most mért adatnál. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma, a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az utolsó júniusi délelőtt utolsó órája olyan sztárokat tartogat, mint Madonna, vagy például a TLC, a Backstreet Boys, az órát Oli Murs kezdi, Dance With Me Tonight, táncolj velem ma este, én szerintem bárjunk azért csütörtökig, addigra megszűnik majd a hőség, vigyázzon magára mindenki a forróságban, 5 perccel múlt 11, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Azt hiszem Instán jött szembe egy videó, tömegoszlató vízágyút vetett be, ugyanis a rendőrség a Hősök terén, de nem kell megijedni, nem voltak zavargások. A rendőrség így próbált segíteni tegnap a kánikulában a Hősök terén. Sok mosolygos arc lett a végeredménye. Felfrissülés a folytatásban is, most a TLC dalával Waterfalls, vízesések a Besten.

0: Ezt FM a legjobb zené. 2 kilométeres torlódás alakult ki az M7-esen Budapest felé Érd és Törökbálint között munkavégzés miatt. Kitartást a hőségben, és érdemes ma is fokozottan figyelni arra, hogy ha hosszabb útra indulunk, legyen elegendő üzemanyag az autóban, legyen a kocsiban mindenképpen ivóvíz, akár több üveg is, frissítő, esetleg nedves törölköző arra az esetre, ha torlódás alakulna ki, vagy ha teljes útzár lépne életbe. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita indítja a hírek után Sonic Sky című dalát, azaz ég, amin most még szikrázóan süt a nap és egy darab felhőt nem látni. Holnap viszont jön a hidegfront, csütörtökre felfrissül a levegő, megszűnik a forróság. Részletek a hírekben, aztán indul a délután. Ritával jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vízmegtartás lesz az alapelv az új vízpolitikában. Évfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. A házi kedvenceket is kíméljük a kánikulában. Villányi Eszter vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, hogy elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország több településén kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre, de utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Eljött a dél is, úgyhogy jöttem beköszönni, és hát tudják, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. Na meg, bírjuk ki együtt ezt a nagy hőséget, ma is a legjobb zenékkel, hát ezért is jöttem. Mindjárt jön a Black Attack és a Heartless, vagy Rihanna és az SOS, de most Sonickal indul az óra is a délután, már itt is a Sky.

Best FM a legjobb zenék, napsütéses és szép délutánt kívánok mindenkinek, és vidámat. Bevallom őszintén, én egy picit már kezdem feladni, és ebben a nagy melegben egy kicsit kitikkadni, de már elvileg nem kell sokáig kibírnunk és kitartanunk, hogy holnap-holnap után jön egy pici enyhülés. Én bevallom őszintén nagyon várom, pedig én tipikusan az az ember vagyok, aki borzasztóan jól viselem a meleget. Nincs is otthon légkondim, stb., de ez most már valahogy egy kicsit sok. Reggel, ahogy éppen zuhanyoztam, és kitöltöttem a tusfürdőt a kezembe, a tusfürdő is meleg volt a fürdőszobában, szóval egyszerűen már szinte agyrém, de gyanítom, ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül, szóval tartsunk ki ma délután is együtt. Nagyon remélem, hogy a legtöbben olyan helyen vannak, ahol tudnak hűsölni, és ott hallgatják a Best FM-et, igyanak egy jó nagy pohár hideg vizet, ne feledkezzenek meg ma sem a hidratálásról, és hallgassuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek ma is vannak isteni hűsítő tippjei, vagy egy jó nagy görögdinnyéje behűtve, akkor küldj el. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek és a dinnyék is, és a közlekedési infokat is ide várom majd, a napkérdésére is a választ. Előtte még Sanyi dalát hozom. I Love Your Smile, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is utazhatunk együtt ebben a nagy melegben. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra az utakon. Tudják, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ha elindulunk, akkor tele legyen a tank, legyen nálunk legalább egy palack víz. Ha lehet, akkor azért hűsítsük magunkat, tartsunk több megállót, és figyeljünk az M1-esen. Ugyanis Budapest felé Herceghalom és Biatorvegy között torlódás van a külső sávban, a terelésben. Az erős forgalom miatt eléggé lassulnak az autók a 30-as és a 20-as kilométerek között. Az M7-esen a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek a mai napon, úgyhogy a forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt By Alex és a Slepp és a Bababó, a folytatásban friss hírek érkeznek, mert hogy mindjárt egy óra. Utána érkezik Miller Dávid is és a Sütanap.
2: Sütanap, hogyha veled vagyok, minden
1: mese szép. És
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Open, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket, kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, meleg rekordokat hozott a hétfő is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, vigyázzunk magunkra és egymásra, fogyasszunk elég folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos szellős ruhát, használjunk fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Hegedűs Zsolt arra is kitért, a megelőzött rosszulétek az egészségügyi rendszeren nehezedő terhelést is csökkentik. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszulétet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. A tárcavezető azt is jelezte, holnap Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban biztosított. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 ezeren tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Sorozatban dőlnek meg a meleg rekordok itthon. Hétfőn új országos és fővárosi napi csúcs született. Aszódon 41,8 fokot mértek, ami több mint 3 fokkal magasabb az eddigi 2022-es rekordnál. Újpesten 40,3 fok volt, a korábbi több mint 3 fokkal alacsonyabb rekordot még 1947-ben mérték. Ezeken kívül a napi legmagasabb minimum hőmérsékleti csúcsok is megdőltek. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra is elmúlt, most már lassan 5 perccel, megy tovább a forróság és a délután is, de a hűsítő dallamok még ebben az órában is ránk várnak, mint a Simply Red és a Stars, de jön majd Jennifer Lopez is és a London Custating. Itt lesz majd a Yes Yes és a Gyengé, de most David Guetta indít, és a Just a Little More Love. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Itt ebédnél felvetődött egy kérdés, úgyhogy arra gondoltam, ez lesz a nap kérdése is. Ha jönne egy földön kívüli, és azt mondaná nekünk, hogy elvinne egy hetes földön kívüli utazásra, de cserébe, amíg ez alatt az egy hét alatt mi össze-vissza utazgatunk, addig a földön eltelik 15 év. Ezt valaki bevállalná? Én bevallom őszintén, szerintem nem. Nekem ez volt a válaszom, szimplán azért, mert nem akarnám, hogy úgy jöjjek vissza, hogy eltelt 15 év, és mi lesz a családom, a stb. Én lehet, hogy nem lennék ilyen merész. Na de önök, hogy lennének ezzel? Van most olyan élethelyzet esetleg, vagy olyan élethelyzetben valaki, hogy ezt nagyon szívesen bevállalná? Mert hogy itt nálunk volt egyébként, aki azt mondta, hogy ha 20 éves lenne, akkor lehet, hogy bemerné vállalni. Na de érdekelnek a válaszok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe 2001-be ugrunk vissza az időbe Jennifer Lopez-zel, ott is forróság van, tengerpart és tánc, úgyhogy legyen itt is. Love Don't Cost a Thing, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk egy picit óvatosabb a körültekintőek, és figyeljünk többek között az M7-esen, mert a bevezető szakaszon a 16-os és a 7-es kilométerek között mozgó munkavégzés mellett burkolati jeleket festenek. A forgalom egy sávon halad, a munkaterület mögött pedig több kilométer hosszan lassulás van, torlódás. Aztán, ami Budapestet illeti, kaptam egy információt a Rákóczi útról, hogy baleset történt a keleti pályaudvar és a Blahalújza tér közötti szakaszon, ott a Huszár utca környékén, ezt írja Laci. Nagyon köszönöm az infót, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155, de most jött rögtön egy, vagy ebben a pillanatban az SMS falunkra, ha jól látom, Kirától, hogy a Népligetnél is baleset történt a Könyves Kálmán körúton, méghozzá Vajda Péter utca és a Könyves Kálmán körúti kereszteződésben. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155 a számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a Hősök játszunk dalával, na de megyek is tovább, mert hogy pár perc és délután 2 óra lesz, és egy olyan dallal indítom a következő órát, amit garantáltam mindenki tud énekelni, akár autóban, akár munkahelyen, akár lazulás közben. Szóval mindjárt 2 óra jönnek a hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a jetlag is jön, a nincs lehet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás, ne használjunk ivóvizet öntözésre. Holnap munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, északkeleten lecsaphatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Holnap Semmelweis nap lesz, a Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Zárva lesznek a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Elkészült a módszertan, amely biztosítja a kórházi fertőzések mérését és publikálását. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis napi ünnepségen arról beszélt, ősz elején indul az adatok nyilvános közzététele. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az őszinte feltárásból lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás. A szakmát bevonva érthetően összehasonlító módon tájékoztatják majd a lakosságot és a döntéshozókat. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma, a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csupa izgalom és csupa fantasztikus hangulatú dal. Ez mind itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom a Pets and Small dalát, jön a Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, na meg Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink és a Lady Marmalade. Britney Spears pedig jól beindítja az órát. Jön a Toxic, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha egyszer csak jönne egy földön kívül, és azt mondaná, hogy elvisz minket egy hétre egy utazásra a világűrbe és mindenhová, de cserébe a földön, ekközben eltelik 15 év, akkor ki vállalná be? Anita azt írja, nem vállalná be. Hiába csak egy hét nekem, 15 év alatt a gyerekeim felnőnének, abból nem kérek. A világűr csodálatos lehet, de a családom fontosabb. Megértem, én is valószínűleg ezért nem választanám, mert hogy a családomtól azért 15 év, az nagyon sok idő távol lenni. Zoltán írja, azonnal mennék. Mindig is érdekelt az univerzum. 15 év sok, de legalább látnám azt, amiről az emberiség csak álmodik. Akár ebből a szempontból is érthető. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki vállalná be? Vannak olyan merészek, mint Zoli? Ebben biztos vagyok, hiszen nem egy ilyen üzenet érkezett, na de jövök majd a többivel is. Előtte utazunk megint egy picit az időbe, a Pets and Small-a 99-ig megyünk. Jó régen volt. Jön egy napfényes, energikus, igazán optimista dal. Ez a Feel Good, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Dante Thomas, Miss California. Ezt a dalt hallottuk az imént. Sajnos sosem jártam még Kaliforniában, de valahogy úgy tudom elképzelni, hogy mindig csodásan süt a nap, mindenki csinos, mindenki a tengerparton van, sütteti magát, vagy akár ott ecegetnek az emberek, és egyszerűen mindig jó a hangulat. Na de, térjünk rá a magyarországi utakra, innen Kaliforniából, mert hogy jövök a legfrissebb közlekedési információkkal. Például a Bocskai útról, mert hogy az Újbuda központban baleset történt Budapesten, úgyhogy ezzel kell számolni, és erre kell figyelni. Illetve a 441-es főúton Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három autó ütközött. A 24-es kilométernél a forgalom félpályás útszár mellett váltakozó irányban halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt,

0: ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: percig, ami marad itt, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Tókerülő jótékonysági futás zajlott a hétvégén. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. Nem lesz áram a héten több zalai településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Minden rekord megdőlt a hétvégén a Lazala 24 órás tókerülő jótékonysági futáson. Az eseményen 177-en vettek részt, akik összesen 801-szer kerülték meg a Gébárdi tavat, írja az AOL. Alapnak Mézes Tibor Sólyom, a rendezvény szervezője azt mondta, hogy az volt a cél, hogy a 24 órán át tartó rendezvényen mindig legyen futó vagy sétáló ember a 3570 méter hosszú pályán. Ezt pedig még a hőség ellenére is sikerült teljesíteni. Az önkormányzat az Egészséges Zalaegerszegért program keretében segítette a szervezőket, a sportolók pedig adományokkal támogatták az akció kedvezményezettjét, a Mancs Mentor Állatbarát Egyesületet. Kezdődik a hazai görögdinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
3: Áramszünet lesz Zala vármegye több településén. Az EON tervezett karbantartási munkákat végez, ezért órákig nem lesz áram egyes háztartásokban, írja az Egerszegi Hírek. A tájékoztatás szerint az érintett területek Gősván, a Dózsa-György és Temető utca, valamint a Hegyi út. Sárhidán, az Ady Endre, a Béke, a Dózsa-György és Rákóczi utcában dolgoznak a szakemberek. Ezen kívül a Kerkateskándon élők számíthatnak áramszünetre, de nem lesz áram Bonyarcvashegyen sem, egyebek mellett a Bersenyi Dániel, a Dankó Pista, a Gáboráron és a Virágbenedek utcában sem. Bonyarcvashegyen még csütörtökön is folytatódnak a munkák, pénteken pedig Zala-Szent Mihályon is szünetel majd a szolgáltatás. Igazi kánikulai idő vár ránk. A jelenlegi modellek alapján a hőség a következő napokban is velünk maradhat. A nappali hőmérséklet több alkalommal is 35 fok fölé emelkedhet, miközben az éjszakák is egyre melegebbé válnak. Igaz ugyan, hogy a szabadtéri programokhoz kedvező idő ígérkezik, ugyanakkor a legmelegebb órákban fokozott óvatosság ajánlott. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
5: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A légkondicionáló nyáron szinte nélkülözhetetlen segítség lehet, különösen a hőhullámok idején. Nem csak a komfortérzetet javítja, hanem a túlzott felmelegedés okozta egészségi kockázatokat is csökkentheti. A helytelen használat azonban kellemetlen panaszokat okozhat, és még a villanyszámlát is jelentősen megemelheti. Na de mire figyeljünk oda? Fontos például, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 6-8 foknál nagyobb különbség, és ne legyen túl alacsonyra állítva a klíma. A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül ránk, a lamellákat úgy kell beállítani, hogy felfelé irányuljon a légáram. A klíma csökkenti a levegő páratartalmát, ezért ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a nyálkahártyák hidratálására. A klímaberendezést rendszeresen tisztítani kell, és javasolt alvó üzemmódot használni éjszaka, idősek és kisgyermekek esetén különös óvatosság szükséges. Néhány egyszerű szabály betartásával tehát elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, ami még nagyon-nagyon fontos, ne állítsuk túl alacsonyra a hőmérsékletet. Ugye a leggyakoribb hiba, hogy a nagy hőségben sokan 20 fok alá állítják a klímát, bár elsőre kellemesnek tűnhet a hűvös levegő, a túl nagy hőmérséklet különbség megterhelheti a szervezetet. Úgyhogy ezekre figyeljünk oda, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: bezárták. Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy felpályás útlezárásra kell készülni. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, kitartást az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A segítségünket kéri a Bogáncs állatmenhely. Most érdemes hívni a kéményseprőket. Sok dolguk volt a hétvégén a tűzoltóknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Műanyag gyerekhomokozókat gyűjt a zalaegerszegi Bogáncs állatmenhely. A közösségi oldalukon hívták fel a figyelmünket arra, hogy a hőségben a kutyáknak is nagyon melegük van. Ezért a homokozókat medencékké alakítják a számukra, így abban tudnak egy kicsit hűsölni az állatok. Ezért arra kértek minket, hogyha van a padláson, a pincében vagy a kert végében egy kihasználatlan gyerekhomokozó, akkor azt ajánljuk fel a menhely lakóinak. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
2: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Volt dolguk a hétvégén a Zala vármegyei tűzoltóknak. Zalaszentgróton munka közben kigyulladt egy kombájn, a lángok pedig a gabonatáblára is átterjedtek. A helyszínre a helyi önkormányzati, a zalaegerszegi, a keszthelyi és a sárvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik végül 7 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a mintegy 10 hektárt érintő lángokat. Balatonberénynél leszakadt egy felső vezeték a Balaton utca közelében, ezért a keszthelyi tűzoltók segítettek az utasoknak elhagyni a szerelvényt, és szintén ők avatkoztak be a Balatonberény és Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszon, ahol egy fa dőlt a felső vezetékre. Olvasható a Zalai Katasztrófavédők honlapján. Nagy Kanizsán egy platánsori társasházba a szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk, Zalaegerszegen pedig egy víztározóba esett őzet mentettek ki az Alsó-Erdei úton. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Több órás napsütés várható, az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Béné Meddia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
1: 88.9 Best

88.9 Best FM a legjobb zenék. 6 előadással várta a gyerekeket a 2025-2026-os évadban a Griff Báb Színház. Az elmúlt hónapok eredményeiről és sikereiről társulatú ülésen számoltak be. Mintegy 30 ezer nézőt fogadtak 260 előadáson a művészek. Ezek között voltak tanító jellegű darabok, társadalmi problémákra reflektáló művek és klasszikus mesék felújított változatban. Ezek mellett lehetőséget kaptak arra is, hogy saját közönségükön kívül fesztiválokon, biennálékon is bemutatkozzanak. A báb előadások azon túl, hogy szórakoztatják a legkisebbeket is, egyfajta hidat képeznek a gyermeki lét és a művészet között, ez pedig alapot adhat ahhoz, hogy később maguk is színházlátogató közönségé váljanak. Ez Balai Zoltán polgármester fogalmazta meg köszöntőjében. Az összejövettel végén adták át a társulat saját díjait, jutalmazták többek között a legtöbbet színpadra álló művészt, a legnagyobb benyomást keltő kollégát, de a leggyorsabban beilleszkedő munkatársat is. A nyár során a fesztivál látogatások mellett a színészek már a következő évad 7 előadásán dolgoznak.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. A 31-es főúton például Gyömrő határában kábeleket szerelnek, a 31-es kilométernél útszükület mellett engedik a járműveket. A 32-es főúton a 38-as és a 39-es kilométer között a szalagkorlátot javítják, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, jelzőrök irányítanak. Az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad, a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható, Budapest irányában 48-es kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, Tata térségében pedig a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással külső és a leállósávon halad a forgalom, úgyhogy fokozott figyelem szükséges arra felé is, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Testvérvárossá vált Nyárád, Szereda és Zalaegerszeg. Az edzőtermeket ellenőrzik. Víztárolókat tisztít a héten az alavíz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 30-a van. Kedd. Testvérvárosi szerződést írt alá Nyárád, Szereda és Zalaegerszeg vezetése a Maros megyei város hétvégi dísztanácsülésén. Számolt be róla az Egerszegi Hírek. A két város kapcsolata még 2007-ben kezdődött, amikor a botfai LSC labdarúgói Nyárád, Szeredán játszottak mérkőzést. A látogatások ezután rendszeressé váltak, 2017-ben pedig baráti együttműködési nyilatkozatot tett közzé Zalaegerszeg és Nyárád, Szereda. A testvérvárosi szerződést korábban Zalaegerszegen a Vadpörkölt és Borfesztivál keretében már aláírták a polgármesterek, de a szabályok és protokoll szerint a dokumentumot a másik településen is el kellett látni kézjegyükkel. Ez történt meg Nyárád, Szeredán. Ezúttal az edzőtermek számíthatnak fogyasztóvédelmi ellenőrzésre. Elsősorban az általános szerződési feltételeket vizsgálják a szakemberek. A cél annak feltárása, hogy a szolgáltató általános szerződési feltételei tartalmaznak-e a fogyasztók számára indokolatlan hátrányt, vagy aránytalan kötelezettségeket előíró jogellenes részeket. Mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, hogy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó védelmet is fel kell lépnie.
2: Vízhiány, nyomáscsökkenés és vízminőségváltozás várható több zalai településen. A Zalavíz ZRT tároló tisztítást végez a héten, ezért ma a Baki, valamint a Pákai közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak erre. Szerdán Lenti Kápolnán és Csömödéren dolgoznak majd a szakemberek, csütörtökön pedig a Rédicsi közös önkormányzathoz tartozó területeken lesz vízhiány és nyomáscsökkenés. Ez derül ki a Zalavíz ZRT közösségi oldaláról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban várhatóan a hőség lesz az időjárás legmeghatározóbb eleme. A különböző előrejelzések alapján a nappali csúcshőmérséklet tartósan 33 és 37 fok között alakulhat. Így több napon is erős hőterhelésre kell készülni. Az égbolton többnyire csak kevés komoly felhő jelenik meg. A csapadék esélye alacsony.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
4: 88.9 Best

0: Now who the hell are you?
1: 88.9 FM a legjobb zenék megtartotta évad záró társulati ülését a Hevesi Sándor Színház Zalaegerszegen. A találkozón ismertették a közönség a színházi, valamint külsős díjak eredményeit. Idén újdonságként a fenntartó javaslatára Ruszt Józsefről elnevezett rendezői elismerést is kiosztották. A színészek összesen 305 előadást játszottak, amit az év során mintegy 80 000 néző tekintett meg. A kitüntetett Hargitai Iván a Rokonok rendezője lett. A remekül megírt, örökérvényű darab a közönség körében is közkedveltnek bizonyult. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak különféle jutalmakat kaptak. A közönség szavazata alapján a legjobb előadása a My Fair Lady lett, a nézők a legjobb alakítást Támadi Anitának ítélték meg, aki idén a Nívó díjat ugyancsak hazavihette. A zenés műfajtól a klasszikus és könnyed műfajokig minden típusú előadás repertoáron volt. A színház igazgatója elégedettségének adott hangot. A díjak átadása után megemlékeztek Berkes Dánielről, akit a színház posztumusz örökös tagjává fogadtak. Az erről szóló dokumentumot az egykori énektanár özvegye vette át. A részletek a zalaegerszeg.hu-n olvashatók, én pedig megyek is tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ebben a melegben mindenki figyeljen oda, főleg az utakon. Ideiglenes forgalomba helyezték egyébként az épülő M49-es autóút egy szakaszát, a járműkörforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. A 71-es főúton pedig Balaton-Füred átkelési szakaszán szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, ezért a 38-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Ez okozza a torlódást. A számon 20-as 55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. B-Németh Diát hallottad, szép estét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét. Fennakadásokat okoz a hőség több vasútvonalon. Záporok, zivatarok frissíthetik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Túl melegednek a motorvonatok az extrém hőségben, több vasútvonalon is fennakadások vannak, sokfelé pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyes délutáni és esti járatok kimaradnak az elővárosi vonalakon is. A részleteket a Mávinform oldalon olvashatják. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzerv uborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyó uborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén, inkább a kígyó uborka került előtérbe.
1: Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes melegrekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedd van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0625555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangjával, keddi reszidessünk el a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünk álló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem jön sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Az extrém meleg miatt megszaporodtak az áramszünetek. Megnyílt a budapesti biodóm. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Megnyílt a biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na ez mi?
4: Peaks.
3: Ja? Peaks. Ja, persze. Te most, hogy mondod a persze. Beugrom. Mert mondtad, hogy nem a Kill Bill.
4: Nem a Kill Bill, de olyan hangzása van.
3: Tudod, a Tarantino most kivel forgat?
4: Nem tudom.
3: Kylie Minogue.
4: Kylie Minogue.
3: De várjál, de
4: hogy... Mit, új videoklipet?
3: Nem. És várjál, és hogy nem rendez a Tarantino. De én ezt... Szerepel. Valamilyen kis költségvetésű.
4: Igen, mert azt mondta, hogy rendezni már nem fog.
3: Igen, valamilyen kis költségvetésű.
4: Hát ha nem rendez, akkor szerepel.
3: Így, és a Kylie Minogue-gal, és azt mondták, hogy már is kezdődött a forgatás 2 hete, valami Velszi temetőben forgattak éppen valamit.
4: Hát tudod, hogy... I should be so lucky.
3: Így. Tehát az mint egy ilyen rossz vicc, nem? Hogy Quentin Tarantino és Kylie Minogue találkoznak egy Velszi temetőben.
4: Igen.
3: Így. Na, az viszont nem vicc, hogy DJ Hangya kedvévén beáll a lemezjátszok mögé, mert hogy ez mindig így van minden kedden, úgyhogy Funky még egy órán keresztül keddi rezidensünknek DJ Hangyának köszönhetően.
0: A legjobb

0: DJ hangja.
1: És hát ugye múlt héten említettük, hogy egy mérhetetlen mennyiségben és tempóban töltött fel a mixeidet.
2: Na,
1: a Mixcloudra. Na, ezt nem, viszont nem mondtuk
2: el pontosan. A lokációt.
1: A lokációt legyen kedves
2: prezentál. www.mixcloud.com/hangyanagyhával tessék begépelni a billentyűzeten.
1: Így, vagy telefonon, igen, bárhol. Tehát ahol van internet, meg ahol van egy böngésző, akkor ott már el lehet érni, de aztán van saját applikáció, persze, hogy van saját applikáció is a Mixcloudnak, jó? Meg van olyan, hogy
2: a reklám helye.
1: Best FM Night Shift, ez viszont abszolút a mi reklámunk, mert hogy így vagyunk fönt Instán és Facebookon, úgyhogy a velünk kapcsolatos dolgok, Night Shift bulik, a Night Shift rezidensek éppen hol pörgetnek, merrefele járnak a hétvégén, ezt a mind meg lehet találni. Tehát Best FM Night Shift, Facebookon és Instán, illetve 0620 55 55 155, ez meg az SMS és Viber számunk.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Most jut eszembe, most, hogy már egy derékig járunk egyébként a foci VB-be. Ja, és egyébként ma van június utolsó napja. Ennyi volt a nyár első egyharmada.
2: Azt a mindenit.
1: Kész, hálasz. Na, ugye az FND-ről tudom, hogy szereti a focit, a németiről is, a Millerről is tudom. A Lauer tudom, hogy egyáltalán nem érdekli, meg a Slim Fit veled így foci vonalon, meg egy egyetem VB vonalon?
2: Hát figyelj, hogy is definiáljam? Hát őszinte. Akkor úgy, mint ahogy a baráti körben. Hát nekem ez egy időben a csajozós dumám volt. Hogy
1: amíg...
2: nem szeretem a focit és a sört sem, úgyhogy...
1: Jó, hát ez jó parti vagyok. Jó,
2: ez ilyen mint a fér duma. De tényleg, nem? Egy-két ilyen rangadót megnézek.
1: De ilyen nagy meccseket sem? Tehát, hogy VB-EB...
2: Figyelj, nyilván Magyarország játszik, ezt megnézem. De csak akkor, hogyha a tévé előtt vagyok. Amúgy nem készülök rá, meg nem tudom, engem annyira nem mozgat a foci. Inkább a vízilabda, meg más sportágak, azok igen. De a foci nem.
1: De ez a döntőt meg fogod nézni?
2: Talán. De azt is csak azért, hogy a projektoromat kipróbáljam a ház oldalán. Házfalán. I've never felt so satisfied.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Kezdő angolóra gyermekeknek. Repeat after me. Na, nem superstitious, ugye, mert azt összekevertük, az a babonás, ez a superficial, az a felületes, ugye?
2: Felületes. Na, mi sem leszünk felületesek.
1: Nem, viszont pont azt akarok, hogy egyébként babonás vagy mert hogy oké, hogy tök jó, hogy most zártad a...
2: Nem, csak tudod, ezek a... tudod, amikor ülsz az asztalnál, és akkor mit tudom én, leesik valami a földre, és akkor körbe söpörnek, és akkor...
1: Nem mész el valakinek az esküvőre.
2: Igen, de tudod, csak ilyen bemondásra.
1: Ja, jó. Na, mert hogy most egyrészt ugye ma zártad a júniust, jövő kedd, az meg
2: az
1: július.
2: Az mit jelent babonában?
1: Nem, a július 7-e, ugye, hogy a 0707, nem is babona, mi ez? Számmisztika.
2: Ja, akkor én leszek az új James Bond. Ja, nem, az 007.
1: Az 007, igen. A régi mentőnek a száma volt, az volt a sima nulla.
2: Nem.
1: A rendőr volt 07. A polisz 07. Volt egy ilyen társaság.
2: Senki ne legyen rosszul mellettünk így. Az utcán.
1: Egyébként igen. Mire kihívunk valakit? Előbb hívjuk a tudakozót. És akkor mit kell csinálni. Na, tehát akkor jövünk el. Jó, akkor július 7-e. Várunk vissza szeretettel ezt a mait. Megköszönjük szépen. Jövünk el. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sok helyen kritikus a helyzet a vízellátásban. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területet lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt. Se próbáljunk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
2: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes lapos követ tenni, itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 ezeren éltek ezzel a lehetőséggel. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Történelmi volt a mai nap, minden túlzás nélkül mondhatjuk, soha ilyen meleg Magyarországon még nem volt. Széchenyben 42 fokot mértek, és hát Budapesten Lágymennyoson is elérte a 41 fokot a napi maximum. Blaze és Diaz majd jön hamarosan, akik arról énekelnek, hogy minden másképp lesz. Másképp nem, de egy picit enyhébb. Azért majd lesz holnap.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak az utolsó reménysugár. A Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me. Good luck.

Ezt a Fema legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, ahogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát, és legalább egy európai turnéra indulna, azonban meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

Best FM a legjobb zenék. Ha az inflációt is belekalkuláljuk, mind a mai napig a 37. legdrágább mozifilm volt a Will Smith-féle Wild Wild West. Hát és hogy mekkora bukás volt a moziban, arról már ne is beszéljünk. Jön a betétdal a

Kiss FM a legjobb zenék. Holnap ünnepli születésnapját az Aerosmith frontemberének, Steven Tylernek lánya, Liv Tyler, aki egyébként csak 11 éves korában egy koncerten jött rá, vagy hát akkor lett neki gyanús, hogy könnyen lehet, hogy Steven Tyler az apja. És tényleg, nyan az amazing!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Országos vízmegtartási programot tervez a kormány, ügyeleti rend szerint működik holnap az egészségügyi ellátás, záporok, zivatarok frissítik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsiából Jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá tegnap éjjel a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében. A kimerült középkorú férfin a hőguta jeleit látták, a rendőrök beazonosították, a mentők kórházba vitték. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozói ipari és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna. Állítunk elő, hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Destiny's Child-ból kivált Beyoncé érkezik majd Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal, és a Black Eyed Peas-ből kivált Fergie is jön majd 9 és 10 óra között itt a Besten, a Big Girls Don't Cry-jal. Tom Novi sehonnan nem vált ki, hiszen szólóban érkezik hozzánk, az Unexpected indítja ezt az órát.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt napokban az időjárással kapcsolatban mit is tudtunk mindig mondani napról napra, csak az, hogy melegebb lesz, meg holnap még melegebb lesz, meg még melegebb lesz. Na hát akkor egy kis változatosság. Holnap sem lesz hideg, de úgy fogjuk érezni, hát azért a mai 40-42 fokhoz képest a 34 azért az 8 fokos visszaesés. Köszönhetően leginkább annak a nagyobb mennyiségű csapadéknak, amit tényleg remélhetőleg holnap most már elérkezik hozzánk. Szóval zápor, zivatar, erős szél, hidegfront, de talán ez most egy picikét jól fog esni, és 34 fokos nappali maximum országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék, a basszus menet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot.

Beztefem a legjobb lehető, ezért holnap egy pesgőt pukkant Lady Gaga, hiszen holnap lesz 10 éve annak, hogy hosszas küzdelmek árán 30 évesen végre meglett a jogosítványa. Bárcsak olyan végtelen lenne. Ő érkezik most itt a Besten, az Always Remember Us This Way-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Idehaza még soha nem volt olyan meleg, mint ma, 42 fokot mértek. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napi rendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
2: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
1: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma is ugyan már voltak röpke záporok, zivatarok, de holnapra ígérnek nagyobb mennyiségű csapadékot a meteorológusok, ami jót fog tenni mindennek, növényeknek, ivóvízkészletnek, tavaknak, folyóknak, úgyhogy Justin Timberlake megnyugodhat, nem az ő könnyeivel kell majd feltölteni a folyókat. De azért a Cry Me a River jön hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, ami a szigeten a nagy színpad, az a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Jövőre ez 10 éve annak, hogy Craig David először fellépett ott, úgyhogy a rajongók, illetve különböző angol médiumok, rádiók és tévék aktívan elkezdtek kampányolni annak érdekében, hogy a 10 éves jubileumra jövőre hívják vissza Craig Davidet a Glastonbury-nél a Pyramid Stage. Walking Away, Craig David jön itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék holnap után, tehát július 2-án lezárják majd a Lánchíd utcát, az Ybl Miklós teret és az Apród utcát a Clark Ádám tér és a Szarvas tér között. Délután 2-től este 10-ig ezért tilos lesz majd megállni a Lánchíd utca U alakú parkoló teljes területén, szintén este 10-ig.

Budapest FM, a legjobb zenék, akik a számtalan magyarországi Limp Bizkit koncert egyikén sem tudtak ott lenni, de szeretnék őket látni élőben. Siessenek! Július 1-én és 3-án még Spanyolországban koncertezik a Limp Bizkit, egyébként egész júniusban Európában voltak. Aztán nekik irány vissza Kanada és az Egyesült Államok.

hallgatom a legjobb zenék 2 évvel ezelőtti letartóztatásáról, amikor ugye megállították és ittas vezetésen kapták Justin Timberlake-et. Pár héttel ezelőtt kerültek ki a testkamerás felvételek, amiből tök egyértelműen kiderül, hogy az őt igazoltató 23 éves rendőrnek fogalma nincs, hogy ki az a Justin Timberlake. Hát persze nem lehet hibáztatni, de azért nem árt, hogyha ez a fiatal rendőr is majd egy picikét azért utána néz Justin diszkográfiájának. Jön az egyik legjobb kis lemeze, a Cry.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor így a mai nap végére, illetve az elmúlt napok kánikulájának és hőségének, meg csapadékmentességének remélhetőleg a végére, akkor jön az, amire most már mindenki nagyon várt, hogy végre elő lehessen kapni az esernyőt. Holnap által tényleg szükség lesz az umbrellákra. Rihanna nyitja a mai utolsó órát.
1: Ez a Night Shift a Best

legjobb zenekazett. Jól tessék mindig megnézni a hivatalos kiírást, hogy ez most éppen DJ set, vagy a komplett nagy zenekaros fellépés, mert igazából nagy csalódás egyiken sem fogja érni az embert, mert hogy mind a kétféle verzióban turnézik jelenleg a Basement Jaxx. Jön a Guzza!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.